Cilebre conspirat. A aculcus ipse se ne vesmu. Jaus nispal. Jaftis mis, halubit, potsime, potsce, potsima u caru. Lisis ipsima.